magát pont. Aki nem szeret, de magát pont. Aki kinevet, a bolondja vagyok, s ha rám néz, még emelés. Miért van, hogy akad száz igaz?

A vén citadellát, csak elér szép strandját, és főleg magát. Intim kirándulás a fogason, a csúcs felett magát megcsókolom. Imádom én e szerelmes, örökké kedves szívek városát. Imádom főleg magát.

Bárbarigó, várnak meg, van minden az, ami a jó. Épp ezért napról napra még szebben fügyül a rigó. Lennék rigó én is, és kegyed egy rigó nő. És akkor majd megérti, hogy kegyedért ebedek rettentőn. Sárga rigó fészket látok, ott fent a jegenye pár. A rigó egyet füttyen, itt ott fent el igazán.

0: az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.
1: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt Bajtársi Rádió szolgálatával, 10 az otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288,5 méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor. Hírek 22.40-kor, Budapest 2.

Valaki vár nagyon, valaki vár nagyon, váraton rám. Naponta százszor is üzen a kis hamis, hogy majd meghal már a csókom után. Eddig hát úgy se kötöm addig hozzá sorsomat, amíg

Edikátunk se kötöm addi hozzá sorsomat, amíg csak útlevéllel visz oda a gyors vonat. Nagy-nagy-nagy váradon, valaki vár nagyon, valaki vár nagyon, váradon rám.

hamar, mert már a húsomba mar. Ez volt a vesztünk mind, a kettőnk veszte. E csillagos, mély, forró május este, mert ahogy ott

Hockeyettünk messze, a lelkünk egybe forrod, akkor este vadul némán fogtunk egymás kezét, és este már

Megyünk mi haza, mert az erkölcsünk laza, aki nem megy haza, annak van igaza. Az ember kicsit iszik, és reggel haza viszi, az ágyba beteszi, s a frakját nem

boldogságot éppen úgy kell kipihenni, mint egy hosszú szenvedés. Eldobom a szívemet, amivel annyi baj van. Dobogjon ez a dallam.

eldobom a szívemet, amivel annyi baj van. Dobogjon ez a dallam,

0: dr. Prim Lórás, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Felkai Ferenc doktor Budapest Székesfőváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Horthy Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és az Államépítések Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapás feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hóréteg vastagsága. Svábhegy 2, Dobogóké 13, Kékes 3, Gajatető 2, Brennbergbánya 7, Szejerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig fél méter körüli hó van.
1: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
2: Tuke Rádió, Svobodna Európa. Głosok na Svobodna Bulgária.
3: Aici Radio Europa Libera, Vocea Romniei Libere.
4: Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
5: Hlási sa vám hlas Slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.

Pardon, most egy percre álljon meg a kép. Most egy nő mondja el a magánügyét. E kis diszkrét énekem, én egy úrhoz címezem.

esküvem, súgd meg azokát, hogy minek halasztod, hiszen tudod azt, hogy nem bírom tovább.

Budapestegén, ócskaramokból felépült az új palotán, hogy szolgálja megint vevők sorát. Hogyha bármi kell, ne feledjed el, itt van a Korvin áruház. 100 csoda int, a pult tele mint, a legszebb áruházban 100 a vevő. Szép a kabát és jó a ruhák, van itt típus és luxus cipő. Inget akarsz, vagy jó szövetet, a Korvin áruházban megveheted. Bútorokat, vagy új kalapot, a legolcsóbban itt kapod.

pokoj. Má rohanú fölek, teď verpoj, veszek egy stuttyert, vipuflelve magam. Persze azt hitted, hogy így lesz majd, és ha majd a szíved máshoz hajt, nem egész így lesz, bocsáss meg nekem ezért.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Minden ócska rádiónak Márkus.
2: Szakszerűen megjavítja Márkus.
3: Márkás rádió. Márkus rádió. Márkus rádió. Nagymező utca 8. Telefon.

0: A mai német hadijelentés így hangzik. A Fekete-tenger északi partján és a Don középső folyásának vidékén fekvő szovjet légi támaszpontokat bombázott. Harcigép alakulatok támadásokat intéztek az arcvonal középső szakaszán, és a Vohottól keletre fekvő vidéken vasúti szállítmányok és vasúti összekötetések ellen. Erős harcigép alakulatok világos nappal gyújtó és romboló bombákkal árasztották el Moszkvát.
1: A balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.

Wow.

csak bámulom magát, hát ne féljen, nem megyek tovább. Kérem, el ne fusson, hogyha lát, megnyugtatom, kedves, nem vagyok szerelmes, félre érti tán a helyzetet. Bárha látom, szívem megremeg, még ma nincs baj, mert csak bámulom.

zene, de nálam a klasszikusnak van csak helye. És hogyha villámokat tór a szeme, akkor sem táncolok bugi-bugi. Nékem a swing is olyan szörnyű fura, rendkívül bosszantó a sok.

van és sok a luka, nem nagyobb, mint egy jó arasz, olyan, mint egy fa síp, hogyha a kezébe veszi, és a végét szájba teszi, játszhat rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs vidító, nincs itt mese, nem unja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furujás. Már a pán is az ókorban, minden este a bogorban, a sípjával vitte a szót, és sokat barang.

Ezitten egy fafurja, fából van és sok a luka, nem nagyobb, mint egy jó arat, olyan, mint egy pasíp. Hogyha a kezébe veszi, és a végét szájba teszi, játszhat rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs rizikó, nincs itt mese, nem unja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furuja. Már a pál is az ókorban, minden este a bokorban, a sípjával vitte a szót, és

Még egy perc, és elhagyom magát. Hát, e percre még nyújts a két kezét. Vége, nincs tovább, elég. Ez az utolsó.

már, ez az utolsó pohár, és aztán egy hő. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Szín aranyital, és egy kicsit dal,

és a szív oly gyöngen áll. Ez az utolsó pohár, és aztán adjö. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Búcsú könnyekre most már, babám, nincs idő. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ez a sóhaj még szívemből.

0: Nederlandse Omroep, Hilversum 1. Luisteraars, u hoort nu het zesde en laatste deel van De Zwarte Handel Lokt. Een hoorspelserie naar de werkelijkheid van Jos den Brabander.
1: Egy perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.

magam, semmit se ígérsz, nem fogadkozol. Romantika sincs, rám ezeknek nincs hatása.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Legyet, Poloskát, Bolhát, Mojt, Svábot, mindent írt, Kura Tox, rovarírtó permet.

Nem fontos semmi, semmi se nekem. Lekéstem én a boldogságról. Nem fontos senki, nem fontos semmi már. Nekem csak

beva io. Al moim tebe ninchan nak nakam, nak fayapse em likai. Nem ponto semmi, semmi se nekem, lekéstem én a boldogságról. Nem fontos senki,

ninceamet nekem, megfejjebb szép emlékeim. Nem fontos semmi, semmi se nekem.

otthon a rozog a várka volt, míg a vízözön idején vándorolt. 40 napon át nőtt a víz, nőtt a gond, minden társbélője állat volt. Noé folyton azt leste az angyalát, hogy a mennyezet jaj mikorázik át. Egyre csak esett, s ez nem egy nagy öröm, hisz nem utca vál egy vízözön. Ám a Noé élete ott mégis vígan folyt,

0: ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
2: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
3: Én a komló vagyok, nyugodalmat adok.
4: Cserélesztő a nevem, én a sert megérlelem.
5: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
2: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
6: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
7: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

von Seven Bevago. Och det är inte mitt far. Ni tar ett, tar ett, äter ut för äter ej. Och i våld och kina, Seven vej, vej, vej. Och i val och sök i forna. I den ljusen var i skorja. Ni med skärpot och forst och fotografia. Vid lök min sätt i skonar i rad, rad, rad. Kedjadish, kedjadish, kedjadish, kedjadish, kedjadish. Lehet az, aki ma mér. A szívemnek örökre lakója lehet. De ha nem felelek meg kegyednek a Dunának, mégsem megyek, mert egy, kettő, három. Akad én nékem még párom. 11, 21, 1051, aki boldog, az

ha hallok valami rosszat, legyen rím nyírbagyi gazdény, a sodromból ezt ki nem hozhat, ebben mindig kacagok én. Ha főzik a komor pletykát a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyem csuda jó, mert hát ezen szívből nevetek én.

0: asszonya igen kedves ajándékba maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómának. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a Minden Szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.
1: Ne csodálkozzon! Ami érdekes a világon történik, arról írásban és képben beszámol a Dolgozók világlapja. Tudomány, szórakozás, humor, rejtvények, sporthíradó. Egész heti szórakozás nyújt. Minden család heti lapja, a Dolgozók világlapja.
2: We'd like to tell you a story about a young girl, about 18 years old, about 5 feet 2, and about to go out. Now her mother, realizing it was her first time out with a young man, called her into the bedroom and said, Minnie, you're all dressed up in your finery, your very best clothes, and you look beautiful. You're gorgeous. You're alluring.
3: You look swell, baby.
2: And now, Minnie, I want you to remember everything I've always told you, and above all, I want you to be very, very careful.

elő, társaságba csinos hölgyek elő. Mindegyik bájosan mosolygott rám, és flörtölt egy kicsit velem. Mostanában gyakran észrevettem,

0: több termelés, olcsóbb árak, röltexboltok, dús raktárak.
1: A 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar népügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.

hevesen vágtat a véred olykor. Tudom, hogy hozzám a végzet űz. Engem is felgyújt a láz a csóktól. S mikor a szívünk is mindent kitár, a szemem lassan lezárom, és boldogan várom.

Ancak levetten, alça törpek felettem. Ami vagyok,

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Beleharangoznak szerte Magyarországon. Ez a harangszó a Mándor-Fehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük s itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóját.

hogy hány neve van, mert ha egy neje van, az is elég. Míg a perzsa egy ágy alá futó perzsa szőnyeget fő, kérdezem, minek néki közben egy nő. Szép hely, jó hely, Teherán, de ott is Teherán.

0: Halló, halló, itt London. Magyar híreket adunk a londoni rádióból.
1: Mert kislányom, a bababőrét vazenol védi a kiszáradás és a baktériumok ellen. Ez pótolja a bőrben az elveszett víranyagot. Ami kisebb volt, vazenol krémmel és olajjal ápoltam.
2: Anyukám, nincs az én babámra is, ő is most hűzött.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauschtür mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Álmai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítás a jótállással.
3: Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

megérkezett Tirolba, szoktuk magomba a kis három kocsit. Lépetünk szóval a hotelben, őket bevitte három kis kocsi. Húbban eladták az aranyakat, hát Tirolban töltik a nyarakat. Boldog kínos ágyba fülhetnek őt, mert nagyon előttek. És másnap délben, marha szűz van-e délben,

0: are sure to please. Besides, they look so handsome under Christmas trees. So easy to give, so good to get. Give Camels, the nation's favorite cigarette. Ho, ho, ho. It's gift-packed, ready to give, with a space for your greeting.
1: Kedves hallgatóink, a Legyen úgy, mint régen volt című operettet közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenéjét írta Erdő Mihály. Rendezte Lóránt Vilmos. Vezényelt Nagy Pál Béla. Személyek: Andorlaki Ilona, Honti Hanna.

0: háromcsöves, világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. 3 plusz 2 csöves, varázsszemes, világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. Természethű hangvisszaadásban részesíti a jó zene és szép hang barátait. 4 nyújtott rövid hullámú sávja és a varázsszem a rövid, közép- és hosszú hullámon könnyű és kényelmes beállítást biztosít. Vásároljon Philips kelléket!
1: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Baktériumokat egy perc alatt megöli a Superlizofarm. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.

0: You are listening to Radio Tokyo, the shortwave station of the Broadcasting Corporation of Japan. It is now exactly 7 p.m. here in Tokyo, or 10 GMT.
1: Superkóra szóró dobozban. Superkóra porfúvó dobozban. Kóra moly halál. Egy évig hatékony.

Was it,

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: A fáradtolajgyűjtéssel évente 5 millió kilogramm olajat mentetünk meg tervgazdálkodásunknak. Gyűjtsd a fáradtolajat! Átveszi az Áfort ásványolajforgalmi vállalat.

sosem lesz bosszúsága, ha fehér neműjét Dollinál veszi, vagy Dolli csinálja. Baros utca 102.

igaz, hogy egy bizonyos korban minden ember szerelemre lobban. Én magam is oly szerelmes lettem, amikor e korba beleestem, kóborolva holdas éjszakákon a csodákat.

gyakran utazom autóbuszon, s már jó néhány év elő. Megakadt szemem egy kalauzon, és azóta kedvelem őt. Ha ő hozzá szállok fel véletlenül, a kedélyem azonnal úgy felderül, mert mosolyog mindig, s ez megnyugtató, s az utashoz úgy szól, hogy hallgatni jó. Húzódjunk beljebb, hogy sokkal-sokkal jobb. Húzódjunk beljebb, ha kérem van rá ott, de szép is lenne, ha hallgatna rám. S ha beljebb menne, többé ki se vágyna tán. Húzódjunk beljebb, csak ennyit kérek én. Húzódjunk beljebb, e kérés oly szerény. Húzódjunk beljebb, ott benn sokkal szebb. Hallgasson rám, s meglátja, sose bánja meg. A legtöbb utasnak tán meglepő, ki benne csak ennyit lát. Nem csupán kalauz, férfi is ő, ha letette szolgálatát. Ezt magam is véletlen fedeztem fel, a budai hegyekbe sétáltam el, s egy kedves kis tisztáson megláttam őt, egy lányt főzött éppen a bokrok előtt. Húzódjunk beljebb, hogy sokkal-sokkal jobb. Húzódjunk beljebb, most kérem van rá ott, de szép is lenne, ha hallgatna.

húzódjunk beljebb. Csak ennyit kérek én, húzódjunk beljebb. E kérés oly szerény, húzódjunk beljebb, ott benn sokkal szebb. Hallgasson rám, s meglátja, sose bánja meg. Egy év is eltelt, vagy több is talán, s egy vasárnap délután. Cél nélkül bolyongtam künn Óbudán, a kedves kis utcák során. Ott egyszer csak egyik kis utcakövén jó kalauz barátom sétált felén. Nagy vigyázva tolt egy kis gyerekkocsit, és óvta a

húzódjunk beljebb, itt lógni nem lehet. Arcomról hidd el, lesülne a bőr, ha erre jönne anyuka, mint ellenőr. Húzódjunk beljebb, bár ez nem autóbusz, ha felnősz gyermek, hogy leszel kalauz, anyu is így szól, ha megkérdezed. Lógni egy kalauznak otthon sem.

az, aki egyet lép, egyet néz, egyet szó, s már viharokat támaszt? Ki az, aki percenként megkérnek, és eddig még sosem adott választ? Ki az, aki egy férfit, tíz férfit, száz férfit úgy csalogat magához? S akit ezért minden

0: Államai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítás a jótállással.
1: Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

Ha hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény, a sodromból ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Ha főzik a komor pletykát, a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyen csuda jó, mert hár, ezen folyton kacagok én. Ha pénzem nincs hó végén, hely, csak kacajom száll, mert a gazdag néném tulipános lát, olyan nyitva áll. Ha hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény, a sodromból ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Minek a könyv, minek a hú, csak bánatot hoz rád a sok gurú, nekem a pek sosem fáj, én optimista leszek már. Nevetek én, hely, tacagok én, a rossz hírektől nem remegek én,

vagy igaz tény. Hasod rompol, ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacag a kény. Ha főzik a komor plegykát, a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyem csoda jó, mert hát.

0: legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.
1: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja 13, 16, 19 és 41 méteres rövid hullámon.

ot ruikas salvelin. Ahu, ahu, chötita Volga, chötita Voldemar. S a szélvelünk rohan a boldog

mond, hogy nem szeret, s mindent elfelejt, azután véget érhet köztünk ez a regény. De majd, amikor ott ülsz velem szemben, már nem lesz benned semmi gyűlölet. Érzem, nem tudsz elhagyni majd engem, és megbocsátod minden bűnömet. Holnap délután, jöjj el négy után, s újra együtt ülünk, kedvesem, mint rég. Együtt álmodunk, s el nem válhatunk,

mondd, hogy nem szeret, s mindent elfelejt. Azután véget érhet köztünk ez a regény. De majd, amikor ott ülsz velem szemben, már nem lesz benned semmi gyűlölet. Érzem, nem tudsz elhagyni majd engem, és megbocsátod minden bűnömet. Holnap délután, jöjj el négy után, s újra együtt ülünk kedvesen, mint rég. Együtt álmodunk, s el nem válhatunk.

facemmo viga nuda swing. Fox, angol va a ricca puda swing. Fox, e Fox, valimbo molni kishla. Swing, Fox, shugd me gondjal ummi terzala. Fox, orron kitte men benedel swing. Fox, me Fox, idashi mui fossa. Egy-ké, sima lépést teszünk, vidünk már tüzesen ég. Aztán, a lépésbe megyünk, elolvadunk, mint a jég. Swing, Fox, ezt a csempa vígan húz a swing, Fox. Angolba a ritka húz a swing, Fox. Á, Fox, mit akarsz szívem még?

0: Tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Oktogon kávéház nyári dependans. Autósok romantikus oázisa. Idillikus pihenőszobák, hideg-meleg ételek, bel- és külföldi italok, zene, polgári árak.

unspeakable. Napoli won itself. Minden.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Ne menjen moziba! Moziújság nélkül.

S milyen pontatlan a férfi, de ha megjön, megmondom neki. A lámpa zöld lehet, átmehet az utca másik felére. Ha elhagy még, nem oly beszedelem, egy-két nap és kihevered, ne higgye azt, hogy én búsulom a járda szélén csücsülve, a kalapot kicsit megemelem.

0: A beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
1: Mibe kerül egy örökíró?
2: Amerikában 12 dollár, Svájcban 41 frank, Magyarországon csak 88 forint.
1: Mit kap minden Akron örökíróhoz?

0: 4 éves garancia levelet ad a vezérképviselet.
1: Hol kapható az Akron örökíró?
0: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
2: Ezután csak Akron örökírót használhatsz.

az édes. Nála István, de néha Béla Péter, sőt Pál István esélyes. Ezért van nála folyton nagy zűr és zavar, mert Lajcsi rájön, hogy van egy festi vadar.

és a tormás virsliből is lesz elég. Hétrét környed majd a suszter, és a részlet esz a bó, és a házi urzokok, mert nincs lak.

tűz, és a villamos kalauzni újra főz. Majd a sajtüzletben sajt is lesz, és nem csupán csak luk, és a zsömlét újra megropog.

0: Mert kislányom, a bababőrét vazenol védi a kiszáradás és a baktériumok ellen. Ez pótolja a bőrben az elveszett víranyagot. Ami kisebb volt, vazenol krémmel és olajjal ápoltam.
1: Anyukám, nincs az én babámra is, ő is most hűzött.

vigyáz rád, a mamád, jaj, ha nem, nekem áll, nagyon fájna. Nagyatád, kisatád, felkeresem az anyád, jöjjön én vele már.

0: baktériumokat egy perc alatt megöli a szuperlizofon. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.
1: Imádkoztál, Émár? Desdemóna!
2: Otello! Otello! Tudod, hogy mennyire szeretlek?
3: Hova megy?
2: Engedjenek!
1: Megöllek!
3: Engedjenek, kérem!
2: Vász szerkesztő úr! Engedjék meg, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
3: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.

képes figyelő, politikai, társadalmi, gazdasági és művészeti hetilap. Főszerkesztő dr. Vásárhelyi Ferenc, szerkesztő Petúr László. Vizsgálja a múltat, figyeli a jelent, mutatja a jövőt. Munkatársai: Ábrányi Aurél, Boros Ferenc, Bisz Róbert, Farkas Imre, Hodor Gyula, Földesi János, Gábor Andor, Gergely Vilmos, Hajdú Sándor, Kihász Rihárd, Kinizsi Andor, Lányi Viktor, Lengyel István, Mácsai István, Pakos György, Relle Pál, Simon Kató, Stella Adorján, Szent Iványi György. Kiadja a Figyelő Újságírók, Lap, Könyvkiadó és Kultúraterjeszt Szövetkezet.

olyan szerelmes vagyok veléd, hogy a szívem a vágytól elég. Olyan vadul dobom, hamar tüzet fogod, és

0: Germany calling, Germany calling, Germany calling. Here are the Reichsender ambush, Station Bremen and Station DXB on the 31-meter band.
1: Ich hab Sieg. És így kicsit a Citrovita fogkrém. Olcsó, mert kiadó a Citrovita. Tehát nincsen vita, győz a Citrovita.

I sneeze. Oh, la, la, la.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Egy vele konzultál Sarkadi Rozsnyai és Budai zenéjéből. Foxtrot ritmus, Illnicki Vadnai és Györkösi szövegével, előadta Vejgan Tibor. Következő számunk Nádas, Semmi az egész, előadja Vejgan Tibor. Egy vele konzultál Sarkadi Rozsnyai és Budai zenéjéből. Foxtrot ritmus, Illnicki Vadnai és Györkösi szövegével. Előadta Vejgan Tibor. Következő számunk Nádas, Semmi az egész. Előadja Vejgan Tibor.